0: Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Radio. Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Summer.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: SNC, and I'm
1: egy zene nekem,
2: egy zene nekem, és egy rádió nekünk.
1: Ez

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Manager DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed!

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a hely.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Superdjradio.hu.
1: A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

another one. I feel your pain. Are you ready for the real?

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: It is 90s 2000s Music Radio.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.
2: All right, your club has, here we go.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Yeah.
1: You know what?

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Swing to the music when the Def Jam is here. Deaf boys kicking it, so have no fear. Dance to the music when you hear the bells ring. We're gonna make you swing.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: 80s, 90s, 2000s Music Radio.

0: Super DJ Rádió.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió.
5: In the in the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
4: Kattanj ránk!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták azt.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: Super DJ Radio 2026 július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Hát hol a Sisa? Hát csodálatosan szép délutánt kíván mindenkinek, Kukori bácsi, aki az elkövetkezendő két órában Csüri Csavalja néktek a hangjegyeket és stílusokat. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultafalkú balasztúr. Érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést, szép délutánt, estét. Most pedig már szóljon Richie Poveri és a Sara Pochettiamo. Hola Sisa! És már itt vannak velem a Viberesek, bizony-bizony itt van velünk Encsike. Hello, hello, szia drága Kukori bácsi, sziasztok szuperek, Encsike jelenléti, Pipa, most végre időben hazaértem. Gyönyörű szép délután kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, jó adást, puszcsika Encsike. Hát kérdés csokolom, kedves Encsike, érez jól magad, az kellemes fülelést. És itt van velünk a DJ család Erdő Szent Györgyből. Csodás délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdő Szent Györgyből. Örülünk neked, hogy újra itt vagy. A DJ család jelen, már vártunk, jöhetnek a jó kis muzsikák, csodálatos délutánt kívánunk mindenkinek. Hát ugyanezt kívánom én is néktek, kedves DJ család, jó fülelést! És persze minden Super DJ rádió hallgatónak.

jelentkezett kedves Csörgő Zsolt, Zsoca is. Hello, Kukori bácsi, szép napot! Ugyanezt kívánom néked is, kedves Zsoca! Érezd jól magadat, mesélj, most mit fogsz vacsira csinálni? Kíváncsi vagyok, biztos, hogy nem palacsintát, pláne nem eprőst. Jó fülelést!

még nem tudja Zsóca, hogy mit fog csinálni, de lekvát készíteni fog. Hát, hát a pálesztisek nem nagyon örülnek ennek, mert azok azt mondják, hogy a gyümölcs megcsúfolása, hisz pálinkát kell a gyümölcsből, ugye, ugye? De a lekvár is nagyon-nagyon finom és egészséges. Ügyes vagy, csinálj csak. És milyen gyümölcsből? És meséljetek, kedves szuperek, hogy telt a napotok, ez a világhírnévre tett szert hétfő, a kegyetlen hétfő. Meséljetek, hogyan telt.

megválasztnád, és kedves Zsoca, hát igen, ebben az egy kilóból nem nagyon lehet mi más csinálni. Hát bizony, bizony, ilyen az élet, de ha finom legyen. Kellemes munkát hozzá, és közben hallgass a Super DJ Rádiót. Egy kis promó is, megyünk tovább Kovalszkival, meg a Vega,

Igen, de valakinek nem használ a fülmosás. Csokkoló Bencsike. Írja nekem, úgy látszik rossz a hallásom, mert az utóbbit hallotta, aztán rájött, hogy felismerte a zenét. Csokkolom. De rossz az, aki rosszra gondol. Az nem is olyan rossz, ugye? És itt van velünk Dr. Tom. Szia Kukori bácsi, kazánház kiépítésén munkálkodtam, sajnos rengeteg hegesztéssel. Jaj, szemedre vigyázz, pihentest, ha hazaérsz. Most meg az M3-as autópályán, Árnyíregyháza irányába. Hát nem írom még, hogy mit írt. Kitartás, kedves dokikám. Vigyázz az úton, tudod, mindenkit hazavárnak. Legyen sima az aszfalt, és kitartás, most már nem sokára hazaérsz. Addig is fülelj jól, ez a Super DJ Rádió. És nem sokára megyünk tovább a Bad Boys Blue-val.

Szervusz, kedves Robikám, köszönöm szépen a jó kívánságokat, a kellemes fülelés néked. Üdv a családnak, remélem ők is már otthon vannak, Fugicámnak és Daninak. Kellemes fülelést!

A közlekedéssel kapcsolatban pedig annyit mondok, hogy reggel, mikor jöttem haza a melóból, gyermekem, aki van 26 éves, hála égnek, jó egészségben, ő a kisebbik. Jöttünk hazafel a Könyves Kálmán körúton. Hát akkora baleset volt, szerencsétlen járművezető áttört a korlátot, aztán be a villamos sinekre. Jaj, hát szerencsére csak a sérült autót láttam. Bízom benne, hogy nem lett nagy baj a sofőrnek, és másnak sem. Ezek a hétfők általában úgy látszik ilyenek, ezért nem szabad kapkodni, csak óvatosan. Azért nincs értelme, hogy egy perccel érünk haza hamarabb, vagy egyáltalán ne, ugye? Óvatosan, biztonságosan, hisz mindenkit hazavárnak.

megérkezett Laci bácsi is. Hát szervusz Laci bácsi, de örülök, hogy itt vagy te is. Hát azt a meséljél, hogy mi lészem majd a vacsora, mert hát azért gondolom valamit csinálsz, akármilyen fáradt vagy ezen a hétfői napon. De most a négyes vágányra majd érkezik Tony Kriszti, ide a Super DJ Rádióba. Jó fülelés mindannyiatoknak, örülök, hogy itt vagytok.

látod, tudja, mikor kell jönni. Megérkezett Mihálovics Józsefi. Szia Gábor, Tököl jelen. Üdvözlöm a tököljeket is. Kellemes fülelést kívánok. Érezzétek jól magatokat. Remélem minden rendben van. Jó telt a hétvége. És most kipihenjétek magatokat.

Köszönöm kedvesen, Csika, jó kívánságot átadom a csibésznek, és hát nagyon sok boldogot kívánunk a te gyermekednek is. Erőben, egészségben, boldogságban és szeretetben még vagy 100 évet.

Mamma mia, hát most itt a fejembe, hogy meglettem egy kicsikét, hogy mondják ezt, szólítva DJ Schulzi és DJ Simon által, hogy én meg akarom őket fürdetni majd a Super DJ Rádió találkozón. Hát én azzal a kis nácsát termetemmel, hogy tudnám ezt a két medvét megtáncoltatni? Hát megfogom. Most a 60-as évekből jön egy csodálatos zenekar, hát a Mama and Papas és a California Dream. Hát bizony-bizony emlékezzünk, emlékeket ébresztünk.

Na, ezt örömmel olvasom. Dokikám, 5 perc múlva otthon van. Hát akkor sikerült a szurkolás. Vigyázz magad, a jó pihenést. Üdvözlöm párodat és kutyukat is, mindenkit.

És meg is, már is megekelt Viber-e házi is. Üdvünk mindenkinek, szia kukurikúr! Fülelés és hallgatózás. Hát kellemes fülelést és jó hallgatózást kívánok. Érezd jól magadat. És kedves párod is.

És hát igyekezzetek, nehogy lemaradjatok, hisz jövő hétvégén Super DJ Rádió buli lesz. Hát készüljetek, igyekezzetek.

Ja, és a reklámban az még nem hallgatózott meg rendesen, hogy a Super DJ Rádió találkozón állatsimogató is lesz. Hát egy kakas biztos lesz.

Következő dallal hazai vizekre vezünk, Naksi és Brunner következik. Gyere velem! Hát gyertek velünk, ott a helyetek, a Super DJ Rádió találkozón. És Laci bácsi elárulta, hogy krumplipüré van, fasírt és palacsinta. Na de milyen palacsinta, Laci bácsi?

Laci bácsi, hát a túró az persze, hogy ízes, de most te úgy akartad írni, hogy ízes és túrós? Mert akkor az ékezet hiányzik, hát viszlek vissza a magyar tanárhoz a Szabadság térre, te csibész.

Kedves Mihálovics József, egészségünkre, hát igen, te is tudod a minőséget, emelem kalapom, egészségünkre. És hát kedves Csörgő Zsolt, Zsolca is magához tért egy picikét, ékezet nélkül is meg lehet enni a túrót, nem kell rá. Ott a pont. Jó, helyes írásból megdicsélek. Zsolca.

Képzeld el, Zsocca, még Laci bácsi is azt mondta, hogy igazad van. És tudod, mi jár annak, akinek igaza van? Hát a szájája!

0: kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: És akkor most következik a Sailing. Oh yeah.

És már is vezünk külföldi vizekre, szóljon Terry Jacks és a Sailing in the Sun. Nagyon jó.

hogy nem hallottátok csodálatos cülföldi kiejtésemmel, hogy daloláztam ezt a nótát, ez a nagy-nagy kedvencem. Most pedig jön a Queen, egy egészen más stílus, hisz tudjátok, Kukori bácsi, Csüri Csaba jönnék a hangegyeket, és

És egy jó hír érkezett a Viberen, bizony. Kedves Mazsi hazaérkezett Németországból. Szép napot és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi, most értem haza. Mindenkinek jó fülelést!

Kitartás, kedves Mazsi, ne idegeskedj, mert attól nem lesz jobb. Majd alakul minden. Most pedig hazai vizekre evezünk, mert már te is megérkeztél. Szóval a Szóparti és a Balatoni nyár.

Bódi Zsuzsika is. Szép estét, kedves! Sajnálom, hogy csak most kapcsolódtam. Nem tudtam, hogy vagy, de azért csodás estét neked. Igen, igen, hétig vagyok, kedves. Jó fülelést kívánok, érezd jól magadat, és örülök, hogy itt vagy. Kellemes fülelést. És már is megyünk tovább Afrik Simonnal. A Hafanana. Itt tudjátok, emlékeket ébresztünk.

Hát kedves Bazsi, most azt mondod, hogy nem mertél belemenni, mármint úgy értve, hogy úszni nem mentél bele, mert nagy hullámok voltak, akkor hozzáteszem azt, hogy nemrég 2 méteres hullámokban volt részem. Hú, de fantasztikus élet.

is körbevett és vigyáztak rám. Így nagyon bátor voltam. Ú, de jó. Mikor visz ki fel, aztán visszacsal. Vigyázni kell vele, nagyon. De fantasztikusan jó érzés. Elmondani nem lehet.

Próbálkozz csak, Laci bácsi, nyugodtan próbálkozz, akkor nálam a labda. Na mi van, szuperek, mi van veletek? Semmi, ahogy Dr. Pulci, Schulci, DJ Schulci mondaná, mindjárt

hozzáteszem, kedves Encsike, hogy voltak azok is, hála a jó égnek. Nem maradtam le a jóból, bizony, bizony. A görögök nagyon jól jártak, mert ingyen voltak.

Nem, kell azt, nem kellett azt megjátszanom, hogy fuldokoltam, ment az simán. És egy kis promó, és megyünk tovább a Zenimelsz előadásával. Hisz tudjátok, a Super DJ Rádió emlékeket ébresztünk.

kedves Klingon barátom is, szép napot és jó fülelést kívánok. Most pedig hazai vizekre vezünk. Szóval Mr. Rick és a sóhajok szállnak a szélben. Hát kedves házi, hát nem biztos, hogy a kukorékolásomra fognak ébredni a Super DJ rádió találkozón a kedves hallgatók. Lehet, hogy a horkolásomra.

És bár is mondanám a Viber számunkat, mert a Super DJ Rádiónak van Viber száma, bizony, 0670 45 95 995, nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt, hisz imádja, hát bizony. Csá!

Laci bácsi nagyon csendben van, szerintem a túros palacsintából a mazsola ott akadt a gigáján, és most köhinti kifele. Több sépségre vigyázni, egészségedre. Nem kell sietni, csak nyugodtan.

már is hazai vizekre érkezünk. Kedves hallgatóim, a Kovaszki meg a Vega következik, és a egyik közkedvelt daluk a Fehér Holló. Hát bizony, bizony. Ja, és tájékoztatlak benneteket, hogy szerdán 16 órától 18 óráig leszek veletek doki előtt. Érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni. Várlak benneteket, szeretettel akkor is, szerdán. És hát pénteken is, de akkor 18 órától 20. Szerda 16-tól 18.

Igen, igen, kedves Zsuzsika. Bocsánat. Mikor Csepelen koncerteztek, akkor te is ott voltál, meg én is, csak hát nem tudtunk egymásról, igaz?

0: Super DJ Rádió. Egy csipetnyi 80-as évek. Megfűszerezve a 90-es kedvencekkel. És napjaink top slágereivel. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu.
1: Na kedves sörimádó hallgatóim, szóljon a Zorán!

0: feleségem vagy a rohadt életbe.
1: És már is következik a Fat Boys és Chubby Checker. És hát igen, igen, kedves házi, nem csak horkolás verseny lesz, hanem a hölgyek részéről horgolás verseny is lesz. Ja, tudod, ilyen rejtett öltés, meg ilyesmi, tudod, ismered az öltéseket, ugye?

Tényleg, Mihálovics József, tényleg, sörvisli, persze. Én hamar kidőlnék.

Úgy látom, Laci bácsit már megtámadták a muslincák sok mazsola miatt. Nagyon csendben van. Ez nem jót jelent.

Nem mondod, József, hogy nálatok vannak szúnyogok. Mennyire depoltáltad őket? Hogy intézted el? Hát igen, tököl, hát jó, persze, oda mennek a szúnyogok, én küldtem. Most pedig Sissi Catch következik, Cause You Are Young.

Szerencsére engem valamiért nagyon nem szeretnek a szúnyogok. Hála a jó égnek.

Hát erre van egy jó ötletem, kedves Mihálovics József, állíts 2-3 órával vissza az órát, és akkor már nem 6-kor, 9-kor, akkor meg már szunyázol. Ugye, ugye? Jó az ötlet.

Hát kedves József, akkor ott a búvár felszerelés. És már is megoldódott a probléma. Egy-két bíborsügét beletelepítesz a medencébe, és akkor már tudsz nézelődni is, vagy sellő lányokat.

Jaj, kedves József, hát mindent a szádba kell, hogy rágjam. Hát lehet arra a szívókára ilyen elosztót rakni, az egyikből a levegőt, a másikból a serikét. Hát élelmes ember a magyar, nem? Most hazai vizekre vezünk, szóljon a bikini, veri az élet, veri happy!

És megérkezett a Viberre, kedves Kollár Gábor is. Na ez szép volt, Kukori bácsi. Szép estét kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a Szuperen, szabadszállásról jelentkezem hozzád. Köszönöm a megtiszteltetést, kellemes fülelést, kedves Druszám!

következő dallal pedig emlékezzünk Szolnoki Péterre, aki sajnos elhunyt. Egy remek előadót vesztettünk ismét, sajnos. Szóljon a Bombontól, haverok, buli, fanta.

Szervusz Péter! És már is megyünk tovább a Beach Boys-szal, hisz tudjátok, emlékeket ébresztünk. És megérkezett Csorvásról Bagyesz a hegesztő. Szia Kukori bácsi! Szegvári Krisztián barátommal üdvözlünk téged és minden szuper hallgatót. Én is üdvözöllek benneteket, és köszönöm, hogy itt voltatok velem. Legyen szép az estétek!

0: Sajnos, kedves Encsike, igazad van, amit írtál, de ma sajnos nem tudok túlórázni, mert az igazság, hogy fáradt vagyok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kurtafarkú balasztúr, mert bizony már csak a búcsúzódalom maradt hátra. A szokásos Daniel Figelgőtől elmegyek. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, vigyázzatok magatokra és egymásra. Mint említettem, vala szerdán jövök hozzátok 16 órától 18 óráig Dr. Tom előtt. Várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, és pénteken is leszek akkor 18 órától 20 óráig. Szóval most túl teljesítem az ütemtervet, hisz jövő héten már szűkösebb lesz. Igaz, hogy ott majd elvileg lesz majd élőadás a Super DJ Rágyott találkozón. Hát akkor szép estét kívánok mindenkinek, és álmodjatok csodásat, és a legszebbik váljon valóra. Sziasztok! Köszönöm, hogy itt voltatok. Pedig
1: téged vágytalak egész éjjel. Ablakodba küldtem egy kis csillagot.

0: üzenek.
1: Köszönöm szépen a jó kívánságokat, hasonlóan szépeket kívánok én is néktek. Csodás estét és pihenéssel töltött kellemes, szép estét, jó éjszakát kívánok mindenkinek. Szerdán várok mindenkit 16 órától, szeretettel, sziasztok. És köszönöm szépen mindenkinek még egyszer, hogy itt voltatok. Bízom benne, hogy egy kicsikét jól éreztétek magatokat, hiszen ez volt a célom. Sziasztok!

0: legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Leads us to the greatest of all human aspirations. Call me poison.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

0: pizza.
1: Super DJ Rádió. A web rádió csak neked zenél.
2: Turn the nights into a glory day. Stand up for the rules and pray.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk. Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Ez a Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

mert ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.